mahanyelo athu mahanyelo athu nonoko ubindu lwako ngu Radio Msambiki utisako sihena mithetho milayo ni mahanyelo avachopi mahanyelo athu nonoko ufanela kuva uningela tigondo kavapya.